Kérdéseket vagy kérdés, hogy nyisosi speciális helyet kinstunak nőt gyermedvesőt, a kérdése Rupert River Sports Complex Arena. Egyébként mi a medvéd bajmon?

0: to CBC North.
1: Hát meg a bégaminge ide, itt menge a tózsi, ha a sió gyöngyi. Te bán, ha gád, mit soda, hát mit sod giba, tóad se jó, tóan udáka, hogy tett nocs, mit kiek a meg a gyöngyi, nyeg a gyöngyi, hogy sikod. Oda hopp met szűncs. Elk meg oda hongyi a díjta, csak a maga gyöngyi szígu nincs, nes masinda nes sem jó, tics. Kie meg a nesem stebe csistig nocs, ga hagan meg a gyöngyi hóna nocs. Gan ga and miki gnoz gantin ha it's nano jajimiu jajimiu nak ta gnoz kia me ga wan mso jajimi sot kia njin do ho so jui biji ba han shka jegne jan do ho shka me ga bishu ga bishin dashkin jishka o de bon noach ha kani a bok seitish ga jajini ptaj zagoyo ak meg min bietsi a bidonji do ho so ak ayuk min giba a bokszájt akszis gogan zsajjí nöptács zagajon. Kiemegodzsi gaha wassic, nes mamut szájtis, uja medap, ja bíjic, ja jögön nyilván dohosszó. Kiemegni a medak, a bezsugig nekse nöszk, nes mamut szájtis, kien zsízkos. Kiemeg, nyilván bács gogja, men kávújt sívács gaha, jögön nyilván hapskun egnújts nöszk. Kiem jókó egnújts. Aga ucin bennuj, aga ucin bennuj, bach a jish tudu agnu dok, a jish tudu agnu jgo, na habit siu nab mink agnu jmijim. Ag, ago baig, gibo da bajmon min, cha bado dach, ag nu an goho da ha jita dn dui man, nu jmij. Ia bajo da ga wash ke jibi tabi agnu tabugan. Ago jabato kinia Isabel Silhunter, that's a sibich.
2: Isabel says it the best night I mean Jay here. So me had got this guy got in the pond. So then and then notes me to get me got Jay in this guy me had.
3: Keep on more set day and I'm going to move away. Why here session just and the get the end man. What mug bash short. And that jam that and that needs and then got and the speech and
2: that now they're going to see draw.
3: Hey, he in Chicago and Bai gwn na, ynd gen na. A chym ddech, drwy eith ag a bwch yn hi, nid sy'n en, mae'n cael mynd o ac.
2: Mwy am ag ysaf, ys dan o'i, ys da gwnt?
3: Mwy yn ddefyd sy'n en, mae'n cael mwy gwnnw asgau gen i ag ysdau. A da ni bych chi bwn en, sy'n mynd i, a dwy o'r ddau ag ysdau. Mi tof sgau bwn e, ys da gwnnw di ebyd sy'n mynd o ac.
2: Mhm. Get this course of the vision and then that's that going to that the. Oh man, that's a hey thing and then this can pad it. Do you want to eat with me, G?
3: Each ocean dish and the honey in Nagos.